Csak a legjobbak, csak változatosan, csak a Fun FM-en. 87.6 Csíkszereda.

Fültől fülig Fan FM. Én hozzám még egyszer, hogy lássam a szárnyat. FM 87.6.

az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei, mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik. Fun FM Rádió, fülig zene.

0: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a fenefen. Csíki vagy, ha hallgatod.
1: Csíki vagy, ha hallgatod.

0: Minden sláger nálunk szól.
1: Sziasztok!
2: Mi vagyunk a New Level Empire.
0: Ez itt az új dalunk.
3: Hallgassátok nagy hangerővel.
4: Napjaink legjobbjai.
5: Hi, we're Clean Bandit. This is our new single.
0: Fun FM Rádió.
4: Fun FM Rádió.

0: to the hits. It's
1: all the hits. These are my hits.
2: FM 87.6.
3: Fun FM.
2: Fun FM Rádió.
4: Főleg zene.
1: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
2: Fun FM Rádió.
1: Főleg zene.

0: Fültől fülig Fan FM. FM 87.6 Csíkszereda.
1: Fan FM Rádió. Fülig
0: zene. Fan FM.

0: and brown eyes.
1: Je vais te nommer. Je vais te...

0: csak a legjobbak.
1: Csak a legjobbak.
0: Csak változatosan.
1: Változatosan.
0: Csak a Fun FM-en. 87.6
1: Csíkszereda.

0: az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülig zene.

0: Ne baba gyújtsál világot.
1: Fülig zene, fülig magyar. Ez a magyar zenék órája.
2: Megállás nélkül. Fan FM. Fülig zene.

belenézlek majd, nem ismerlek majd, nem idegen majd, nem tanulok majd, nem dolgozom majd, nem szeretem majd, nem utálom majd, nem indulok majd, nem érkezem majd, nem fenn vagyok majd, nem elhasszom majd, nem gyorsulok majd, nem lassulok majd, nem rohanok majd, nem sétálok majd, nem lélegzem majd.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Akár 10 lej fölé emelkedhet a benzin literenkénti ára Romániában, a gázolajára pedig megközelítheti a 11 lejt a következő napokban. A Frames elemzése szerint a drágulást a közel-keleti konfliktus és a Perzsa-öböl térségében kialakult szállítási zavarok hajthatják. A Hormuzi szorosan normál körülmények között naponta mintegy 20 millió hordó olaj halad át. A forgalom azonban az utóbbi időben jelentősen visszaesett. A Brent olajára szeptember 9-én már átlépte a 100 dollárt hordónként. Romániában az üzemanyagárak már most is jelentősen magasabbak. Augusztusban a benzin egy év alatt 25,5, a gázolaj pedig 34,6%-kal drágult. A szakértők szerint az újabb üzemanyagdrágulás, a szállítás, a mezőgazdaság és az ipar költségeit is tovább növelheti. Ne lepődjünk meg, ha a következő napokban alacsonyan szálló vadászgépekkel vagy katonai járműoszlopokkal találkozunk a romániai utakon. A Védelmi Minisztérium szerint szeptember 14 és 25-e között zajlik a Burebista 26 elnevezésű országos katonai gyakorlat. A kiképzésben a légierő mellett a szárazföldi erők, a haditengerészet és a különleges műveleti erők is részt vesznek. A katonák egy fiktív forgatókönyv alapján egy légi hadművelet megtervezését és végrehajtását gyakorolják. A minisztérium arra kéri a lakosságot, hogy ne essenek pánikba. Ha a megszokottnál alacsonyabban repülő katonai gépeket hallanak, vagy katonai konvojokat találnak az utakon. Drágulhatnak a Timu és a Shein rendelések az Európai Unióban. November 1-től ugyanis az Európai Unió feldolgozási adót vett ki az unión kívülről érkező csomagokra, a július óta érvényes csomagonkénti 3 eurós vám mellé. Az új adó pontos összege egyelőre nem ismert. A díjat elvileg a feladók fizetik, de várhatóan az online kereskedők beépíthetik majd az árakba. Az intézkedés hátterében az áll, hogy 2025-ben mintegy 6 milliárd unión kívülről érkező csomagot kezeltek az Európai Unióban, ezek 90%-a Kínából érkezett. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint részben felhős égbolt mellett száraz napos idő várható. A reggeli órákban azonban a hőmérők higanyszála 4-6 fok közé süllyed. Napközben a csúcsérték 19-20 foknál nem emelkedik magasabbra.
0: A hírek után vissza a kotyogóba! Günther Ottóval.

0: Elkezdődött az akciók Dédé mániája a Dédé Mánban. Most nálunk a 85 literes páncertalicska csak 169, valamint a 200 literes páncerbetonkeverő csak 1169 lej. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dédé Mán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
1: A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a házavokádó darabja 3 lej 49 bani, és a hazai karfiol kilója 7 lej 99 bani. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: Figyelem, figyelem! Először Erdélyben a Magyar Nemzeti Hungária Nagy Cirkusz Budapestről. Csíkszeredán a Kaufland mögött. Új meglepetés produkciókkal, extrán kibővített műsorral, motorozás a halálgömbben, artisták a magas dróton, halálkerék, lézershow, óriás papagájshow és arabteli vérek szabadidomítása. Előadások szeptember 17-től 20-áig, csütörtökön és pénteken 18 órától, szombaton és vasárnap 15 és 18 órai kezdettel.
3: Reklámot hallottak.

0: Közérdekű hirdetés következik.
1: Többnapos lőgyakorlatot tartanak szeptemberben a csíkszeredai katonai lőtéren. A lakosságot arra kérik, hogy az érintett időszakokban kerüljék a gyakorlótér környékét reggel 8 és éjfél között. A lőgyakorlatokat szeptember 15-16-17-én, 22-én, 23-án, 24-én, illetve 29 és 30-án tartják. Ezekben az időszakokban kerüljék a Legelődomba, Haromerdő, a Széchenypatak és Zsögödfürdő övezetét. Hívja fel a figyelmet a csíkszeredai katonai alakulat.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.
2: A napod ritmusa, Fan FM Rádió, Fülix Zene.

0: show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: A Spektrum Oktatási Központban idén 73 diák tett sikeresen felső, közép és felsőfokú Cambridge nyelvvizsgát. A bevált recept nem változik. Októbertől várunk minden diákot, aki jövő júniusban Cambridge vizsgát szeretne tenni. Szintfelmérő és személyre szóló tanácsadás a Spektrum Oktatási Központban Csíkszereda, Kossuth utca 9, minden hétköznap 9 és 17 óra között. www.nyelvoktatás.ro 07 45 45 45 48
3: Spectrum, British Council, Advantage Premium Member.
4: Dakota Security. Több mint biztonság. Változatos, professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az önrendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági űrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarítószolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg és kárpit tisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.ro.
5: 100 év? Jól hangzik. De milyen egészségben? Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Mozgás, táplálkozás, képernyő helyett élmények, természet, lelki egyensúly és közösség. Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért. Találkozzon Lakatos Péterrel, Guld Ádámmal, Miklós Edittel, Gönczi Gergővel és további közel 30 előadóval a 3. Aktív Székelyföld konferencián. Szeptember 25-e, Karcfalva, Jégkorong Akadémia. Aktív Székelyföld konferencia. Program és jegyek www.aktivszékelyföld.ro.
6: Reklámot hallottak!

0: Nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Közérdekű hirdetés következik.
1: Többnapos lőgyakorlatot tartanak szeptemberben a csíkszeredai katonai lőtéren. A lakosságot arra kérik, hogy az érintett időszakokban kerüljék a gyakorlótér környékét reggel 8 és éjfél között. A lőgyakorlatokat szeptember 15-16-17-én, 22-én, 23-án, 24-én, illetve 29 és 30-án tartják. Ezekben az időszakokban kerüljék a Legelődomba, Haromerdő, a Széchenypatak és Zsögödfürdő övezetét. Hívja fel a figyelmet a csíkszeredai katonai alakulat.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.
2: A napod ritmusa, Fun FM Rádió, Fülig Zene.

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Akár 10 lej fölé emelkedhet a benzin literenkénti ára Romániában, a gázolajára pedig megközelítheti a 11 lejt a következő napokban. A Frames elemzése szerint a drágulást a közel-keleti konfliktus és a Perzsa-öböl térségében kialakult szállítási zavarok hajthatják. A Hormuzi szorosan normál körülmények között naponta mintegy 20 millió hordó olaj halad át. A forgalom azonban az utóbbi időben jelentősen visszaesett. A Brent olajára szeptember 9-én már átlépte a 100 dollárt hordonként. Romániában az üzemanyagárak már most is jelentősen magasabbak. Augusztusban a benzin egy év alatt 25,5, a gázolaj pedig 34,6%-kal drágult. A szakértők szerint az újabb üzemanyagdrágulás, a szállítás, a mezőgazdaság és az ipar költségeit is tovább növelheti. Ne lepődjünk meg, ha a következő napokban alacsonyan szálló vadászgépekkel vagy katonai járműoszlopokkal találkozunk a romániai utakon. A Védelmi Minisztérium szerint szeptember 14 és 25-e között zajlik a Burebista 26 elnevezésű országos katonai gyakorlat. A kiképzésben a légierő mellett a szárazföldi erők, a haditengerészet és a különleges műveleti erők is részt vesznek. A katonák egy fiktív forgatókönyv alapján egy légi hadművelet megtervezését és végrehajtását gyakorolják. A minisztérium arra kéri a lakosságot, hogy ne essenek pánikba. Ha a megszokottnál alacsonyabban repülő katonai gépeket hallanak, vagy katonai konvojokat találnak az utakon. Drágulhatnak a Timu és a Shein rendelések az Európai Unióban. November 1-től ugyanis az Európai Unió feldolgozási adót vett ki az unión kívülről érkező csomagokra, a július óta érvényes csomagonkénti 3 eurós vám mellé. Az új adó pontos összege egyelőre nem ismert. A díjat elvileg a feladók fizetik, de várhatóan az online kereskedők beépíthetik majd az árakba. Az intézkedés hátterében az áll, hogy 2025-ben mintegy 6 milliárd unión kívülről érkező csomagot kezeltek az Európai Unióban, ezek 90%-a Kínából érkezett. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint részben felhős égbolt mellett száraz napos idő várható. A reggeli órákban azonban a hőmérők higanyszála 4-6 fok közé süllyed. Napközben a csúcsérték 19-20 foknál nem emelkedik magasabbra.
0: A hírek után vissza a kotyogóba.
2: A kotyogóba.
0: Günther Ottóval.
1: Szeptember 15-e van, kedd, 8 óra múlt 5 perccel. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Kereken 6 fokot mérnek jelenleg Csíkszeredában, de szerencsére a csúcsérték valahogy a 20 fokot majd eléri a nap folyamán, legalábbis bízom benne. Én Günther Ottó vagyok, köszöntöm Önöket, kész van a kávé. Lehetek én ma reggel a barista? Mert ha igen, akkor felkínálom a jó finom feketét, nyilván, aki reggelizni szeretne, annak jó étvágyat kívánok, és a folytatásban megyünk tovább az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjaival. Tartsunk együtt mindenképp!

0: Elkezdődött az Axiók Dede mániája a Dedemánban.
1: Most nálunk a 10 cm-es vastag alumínium kasírozású Baudemann üveggyapot csak 185 lej tekercsenként, valamint a Baudemann Slate Cloudy Grey dekorációs természetes kő csak 89 lej 99 bani dobozonként. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
2: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
3: Reklámot hallottak.

Ace of Base és a You and I, 4:09 után 4 perccel. Ma Enikő nevű hallgatóinknak kívánunk egy boldog névnapot, és nem feledkezzünk meg a Melittákról sem. Tesszük mindezt szeptember 15-én. 1890-ben 136 éve született Agatha Christie angol krimiíró, Miss Marple és Hercule Poirot megalkotója. 1858-ban született Szent Károly testvér, francia származású, trappista szerzetes katolikus pap, földrajztudós és nyelvész. 1971-ben, azaz 55 éve alapították meg a Greenpeace-t. 272 éve, 1254 éve született Marco Polo kereskedő és utazó. 1789-ben született James Fenimore Cooper, amerikai író, a Bőrharisnya és a más indián történetek szerzője. 1821-ben Costa Rica, Salvador, Nicaragua, Honduras és Guatemala nemzeti ünnepét tartották először, ennek immáron 205 éve. 1848-ban a Magyarországgyűlés létrehozta az Országos Honvédelmi Bizottmányt, amelynek elnöke Kossuth Lajos volt. 1894-ben született Jean Renoir, francia filmrendező, akinek filmjei nagy hatással voltak a későbbi alkotókra. 110 éve, azaz 1916-ban először használtak csatában tankot. 1923 megszületett Fejes Endre, Kossuth és József Attila díjas író, a Digitális Forradalmi Akadémia alapító tagja, ennek már 103 éve. A kalendárium rovatunk végére előkészítettem az ajándékdalt, ezzel mindazokat köszöntjük, akik valamilyen szempontból ünnepeltnek számítanak.

0: A májad valódi életkora a tevékenységedben nyilvánul meg. Amikor egészséges vagy, energiával is élettel teli, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, eszenciális foszfolipideket tartalmaz, ne lépje túl az ajánlott napi adagot, naponta kétszer egy kapszula. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
1: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom, pápfájdalom, Adoden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer, olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót.
2: Figyelem, figyelem! Először Erdélyben a Magyar Nemzeti Hungária Nagy Cirkusz Budapestről, Csíkszeredán, a Kaufland mögött, új meglepetés produkciókkal, extrán kibővített műsorral, motorozás a halálgömbben, artisták a magas dróton, halálkerék, lézershow, óriás papagájshow és arab teli vérek szabadidomítása. Előadások szeptember 17-től 20-áig, csütörtökön és pénteken 18 órától, szombaton és vasárnap 15 és 18 órai kezdettel.
3: Reklámot hallottak.

0: nem zaccal töltjük ki a reggelt, hanem tartalommal. Minden reggel együtt kotyogunk a hallgatóval.
1: Kotyogó. Minden reggel forrón tálaljuk.
0: Kotyogó az én.

0: 1984-ből hoztam Phil Collins és az Easy Lover. 3:49 lesz 5 perc múlva. A Hex című sorozat főszereplője Jean Smart sorozatban 5. alkalommal emelhette magasba az Emmy-díjat. Matthew Rhys pedig az első férfi színész lett, aki ugyanabban az évben 2 kategóriában is bezsebelte a legjobb férfi főszereplőnek járó díjat. A Widow's Bay és a The Beast in Me nyújtott. Beast in Me című sorozatban nyújtott alakításért a hétfő este 78. alkalommal megrendezett Emmy gálán. Az Apple TV horror vígjátéka a Widow's Bay rekordot jelentő 14 trófeát gyűjtött, értelemszerűen vígjáték kategóriában is a legjobbnak választották a televíziós produkciókat díjazó Emmy gálán. Ugyanakkor a The Pitt a legjobb drámai sorozat, a DTF St. Louis pedig a legjobb minisorozat kategóriában nyerte el az igencsak értékesnek számító szobrocskát. A News.ro szerint Terry Seahorn a Pluribusból a drámai sorozatok legjobb női színésznője lett, de Noah Wyle a The Pitt sztárja is diadalmaskodott. A már említett Jean Smart és Matthew Rhys mellett Emmy-díjat nyert többek között Alison Janney, Tom Felfrey, Kate O'Flynn, Steven Root és Sally Field is. Gratulálunk a díjazottaknak, és természetesen itt az ideje új sorozatok után nézni, hiszen jön az ősz, a bekuckózás ideje.
1: A legjobb társ a munkában is. Fun FM 87,6.
2: Állás keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.
3: Precíz vagy? Szereted a rendet a számokban? És van tapasztalatod pénzügy számvitel területén? Csatlakozz a Hárplás csapatához pénzügyi kontroller előkönyvelőként. Amit kínálunk, versenyképes fizetés, ételjegy, stabil munkahely és fejlődési lehetőség. Fényképes önéletrajzodat a hárplást@hárplást.ro címre várjuk, vagy hozd be személyesen székhelyünkre a Hargita utca 69-be.
2: Állás keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.

0: Fun FM Rádió. Fülig zene.
1: Közérdekű hirdetés következik.
2: Többnapos lőgyakorlatot tartanak szeptemberben a csíkszeredai katonai lőtéren. A lakosságot arra kérik, hogy az érintett időszakokban kerüljék a gyakorlótér környékét reggel 8 és éjfél között. A lőgyakorlatokat szeptember 15-16-17-én, 22-én, 23-án, 24-én, illetve 29 és 30-án tartják. Ezekben az időszakokban kerüljék a Legelődomba, Haromerdő, a Széchenypatak és Zsögödfürdő övezetét. Hívja fel a figyelmet a csíkszeredai katonai alakulat.
1: Közérdekű hirdetést hallottak.
0: A napod ritmusa, Fun FM Rádió, Fülig Zene.

6 perc marad hátra 9 óráig, hamarosan érkeznek a friss hírek, információk a Fan FM hírszolgálattól. Van azonban másfajta jó hírem is. Sokszor érzi úgy a társadalom, hogy a fiatalok már ki sem látnak a telefonjaik mögül. A Cambridge Egyetem legfrissebb felmérése azonban rácáfol a sztereotípiára. A kutatás szerint a Z-generáció tagjai egyre többet olvasnak, és meglepő módon főleg a hagyományos, papír alapú könyvek fele fordulnak. 3 év alatt látványosan megugrott a rendszeresen olvasók és a könyvvásárlók aránya körükben. A fiatalok ráadásul rugalmasak, a nyomtatott lapokat bátran kombinálják az e-könyvekkel és a hangos könyvekkel. Kiderült az is, hogy a könyvtárba járás nem csak a tanulásról szól számukra, a közösségi terek és a kikapcsolódás segítenek nekik abban is, hogy kevésbé érezzék magukat magányosnak. Bízom benne, hogy aki velünk tart ma reggel is a kotyogóban, egyáltalán nem érzi a magányt. Érkezik Kulka János, valamint egy dal 2009-ből. Ez a Szó, Szó, Szó.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Veszélybe kerülhetnek az Engels-Szaléni program víz, csatorna és útépítései, mivel az idei évre elkülönített keret teljes egészében kimerült, jelentette be Cseke Attila fejlesztési miniszter. Szeptember 11-től felfüggesztették a digitális platformot is, amelyen keresztül a helyi önkormányzatok benyújthatták a pénz átutalási kérelmeket. A rendszer csak akkor indulhat újra, ha a program költségvetését további forrásokkal egészíti ki. Azok a kedvezményezettek, amelyekre vonatkozik a 2025-ben elfogadott sürgősségi kormányrendelet, és amelyek már feltöltötték a platformra a helyi vagy megyei tanács határozatát arról, hogy a beruházás becsült értékének 20%-át saját költségvetésből biztosítják, egyelőre nincsenek veszélyben. Az ő esetükben a szükséges összegeket már elkülönítették. Azok az önkormányzatok, amelyek saját forrásból folytatják a munkálatokat, később a finanszírozási szerződések érvényességi idején belül kérhetik az államtól az általuk előfinanszírozott összegek megtérítését. Amennyiben a kormány az év folyamán pótlólagos forrásokat biztosít az Engels-Szaléni program számára, a fejlesztési minisztérium értesíti a kedvezményezetteket és újraindítja a pénz átutalásokat. Új kétszintes parkolóház terve körvonalazódik Csíkszeredában. A Temesvári Sugárút, a Szív utca és a Nagy István festő sétány által határolt, jelenleg kihasználatlan területen. A város most megvalósíthatósági tanulmányt készített a beruházásról. A volt kazánház helyén egy félig süllyesztett, nyitott parkoló épülhetne, az alsó szinten mintegy 110, a felső szinten pedig közel 100 férőhelyjel. A beruházás azonban nem csak parkolásról szólna, a területet zöldövezettel, közösségi terekkel és sportpályával is bővítenék. A városvezetés uniós finanszírozásra pályázna, mivel egy ilyen beruházás jelentős költségekkel jár. A megvalósíthatósági tanulmány azt is vizsgálja, hogy a város saját beruházásként meg tudná-e építeni és működtetni a parkolóházat, értesült a Székelyhon. Több mint 1,46 millió leértékben szabott ki bírságokat az Országos Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hatóság augusztusban az élelmiszeripari egységek ellenőrzése során. Összesen 8104 ellenőrzést végeztek malmokban, pékségekben, cukrászdákban, valamint üdítő és alkoholos italokat, illetve más élelmiszereket előállító egységekben. Az ellenőrök 164 bírságot és 103 figyelmeztetést szabtak ki. Többek között a higiéniai körülményeket, a termékek tárolását és nyomon követhetőségét, a címkészést, a működési engedélyeket, a kártevőírtást, valamint az alkalmazottak egészségügyi állapotát és védőfelszerelését ellenőrizték. A hatóságok szerint az ellenőrzések elsődlegesen megelőző és tanácsadó jellegűek, de a jelentős egészségügyi kockázatot jelentő vagy határidőre ki nem javított szabálytalanságokat bírságolják. Fizetett szabadnapot is kérhetnek a hazai munkavállalók bizonyos családi események alkalmával. A szabályok szerint a közalkalmazottak és egyes költségvetési intézmények dolgozói házasságkötés esetén 5, gyermek születése vagy házassága után 3, közeli hozzátartozó halálakor pedig szintén 3 nap fizetett szabadságot kaphatnak. A pontos szabályozás azonban nem minden munkahelyen azonos. A magánszektorban a kollektív szerződés vagy a belső szabályzat határozhatja meg, hogy milyen családi eseményekre és hány napra jár fizetett távollét. Személyes ügyek intézésére pedig fizetés nélküli szabadság is kérhető. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon változóan felhős égbolt mellett száraz napos időjárásra lehet számítani, időközönként azonban a gomoly felhőzet zavarhatja a napsütést. Csíkszeredában jelenleg 6 Celsius fokot mérnek, 19-20 fokig emelkedik a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: 9 óra múlt 4 perccel, jó reggelt kívánok mindenkinek, én Günther Ottó vagyok, köszöntöm Önöket. Fülig zenék sorakoznak itt nálunk az éterben. Az elmúlt 30 év és napjaink új zenéi és slágerei. Bízom benne, hogy mindenki kap magának megfelelőt. Alone és a Back to Yours nyitja a mai kotyogó egy újabb óráját.

0: elkezdődött az akciók dedemániája a Dedemánban. Most nálunk a 85 literes páncertalicska csak 169, valamint a 200 literes páncerbetonkeverő csak 1169 lej. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dedeman. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
1: A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a házszabokádó darabja 3 lej 49 bani, és a hazai karfiol kilója 7 lej 99 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Reklámot hallottak.

0: az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülig Zene.

0: Ne utáld magad már reggel, aludj délig.
1: Kotyogó. Minden reggel forrón tálaljuk.
0: Kotyogó. Kockázatok és mellékhatások nélkül.
2: Egy kifinomult átverés miatt a népszerű fintek óriás szigorúan bizalmas ügyfél adatokat továbbított egy magánkormányzati szervnek kiadó külső félnek. A globálisan érintett mintegy 680 ügyfélből 27-en romániaiak. Adta hírül a Revolut, a több mint 80 milliós ügyfélkörrel rendelkező londoni székelyű fintek vállalat olyan külső szereplőknek szolgáltatott ki érzékeny adatokat, akik egy legitim állami intézmény e-mail tartományát használva ki, hivatalos hatóságnak adták ki magukat. A Profit.ro információi szerint a kompromitálódott e-mail címek körében végzett belső vizsgálat alapján derült ki, hogy 27-en Romániából használják a szolgáltatást, nyilván azok közül, akiknek az adatai kompromittálódtak. A csalók által megszerzett információköre rendkívül érzékeny. A kiszivárgott adatok között megtalálhatók az érintettek, telefonszámok, lakcímek, személyi igazolványok, útlevelek vagy jogosítványok másolatai, az azonosításhoz használt selfik, számla kivonatok, valamint a tranzakciós előzmények. Ugyanakkor a TechCrunch portál kiemelte, hogy a kiszivárgott adatok a kriptovaluta tranzakciókra is kiterjedtek. Széles körben ismert kriptobiztonsági kutató arról számolt be, hogy a kiküldött tájékoztatások alapján a támadás kifejezetten a nagy vagyonnal rendelkező felhasználókat célozhatta meg. Egy, nagy vagyonom sincs, kettő, nem is kaptam értesítést, feltételezem, hogy nem vagyok a 27 között.
1: A napod ritmusa, Fun FM Rádió, Fülig Zene, FM 87,6. Friss infók, ropogós slágerek és a szokásos reggeli pörgés. Te a Fun FM-et hallgatod, Günther Ottóval.

Úgy tűnik, hogy egy történelmi visszatérő turné nem volt elég. Az Oasis hivatalosan is bejelentette a Live 27 elnevezésű 38 koncertből álló stadion turnéját, amelyen Liam és Noel Gallagher jövőre az Egyesült Királyságot, Európát és az Egyesült Államokat járja végig. A reakció pedig azonnal átcsapott izgatottságból egészen a tömeghisztériába. A turné 2027 májusában Glasgow-ban indul, majd Manchester, München, Barcelona, Amsterdam, Párizs, Róma, Boston, Las Vegas és Írország következik. Manchesterben 11 hazai koncertet adnak, de az egész turné legnagyobb dobása az útvonal másik végén található. 4 koncert a Nebworth Parkban, több mint 30 évvel azután, hogy az Oasis az 1996-os legendás fellépéseivel a Britpop történetének egyik kultikus helyszínévé tette a parkot. A turné valamennyi állomásán Richard Ashcroft lesz a különleges vendég. Nyilván a tömeghisztéria már szerintem az egeket veri, már csak azért is, mert valamivel újszerű koncertjegy aladási szituáció elkerülése érdekében egy teljesen új rendszert próbálnak meg bevezetni, annak érdekében, hogy visszaszorítsák a jegyüzéreket és nyilván a jegyhamisítókat. Érdemes tehát figyelni az Oasis hivatalos oldalát, nyilván, ha szeretne elcsípni egy közeli helyszínen legalább 2-3 jegyet. Tény is való, hogy nem lesz könnyű dolga.

0: Az ekkori Neoton 1986-ban tette fel először a kérdést, minek ez a cirkusz. Ez volt a nagylemez címe, amelyen megjelent az imént hallott Nyári Zápor című szerzemény. 3:40 perccel, időközben a hőmérsékleti értékek is változtak, így igaz, nem hathatósan. Mindössze 8 fokot mérnek, na 9 fokot mérnek jelenleg Csíkszeredában, legalábbis a legfrissebb mérés szerint 19 fok lesz a csúcsérték.
1: Amikor élettel teli vagy, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő. Esszenciális foszfolipideket tartalmaz. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvas el figyelmesen a beteg tájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
2: Dakota Security. Több mint biztonság. Változatos, professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az önrendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági űrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarító szolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg és kárpit tisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.ro.
3: Munkához, tanuláshoz vagy érettségi kiváltásához mielőbb nyelvvizsgára van szükséged? ECL nyelvvizsga felkészítőre várunk angol, német és román nyelvből, akár már novemberi vizsgázási lehetőséggel. Szintfelmérő és személyre szóló tanácsadás a Spektrum Oktatási Központ székhelyén, Csíkszereda, Kossuth utca 9, minden hétköznap 9 és 17 óra között. www.nyelvoktatás.ro.
4: Figyelem, figyelem! Először Erdélyben a Magyar Nemzeti Hungária Nagy Cirkusz Budapestről, Csíkszeredán, a Kaufland mögött, új meglepetés produkciókkal, extrán kibővített műsorral, motorozás a halálgömbben, artisták a magas dróton, halálkerék, lézershow, óriás papagájshow és a rabteli vérek szabadidomítása. Előadások szeptember 17-től 20-áig, csütörtökön és pénteken 18 órától, szombaton és vasárnap 15 és 18 órai kezdettel.
5: 100 év? Jól hangzik, de milyen egészségben? Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Mozgás, táplálkozás, képernyő helyett élmények, természet, lelki egyensúly és közösség. Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért. Találkozzon Lakatos Péterrel, Guld Ádámmal, Miklós Edittel, Gönczi Gergővel és további közel 30 előadóval a 3. Aktív Székelyföld konferencián. Szeptember 25-e, Karcfalva, Jégkorong Akadémia. Aktív Székelyföld konferencia. Program és jegyek www.aktivszékelyföld.ro.
6: Reklámot hallottak!

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Veszélybe kerülhetnek az Engels-Szaléni program víz, csatorna és útépítései, mivel az idei évre elkülönített keret teljes egészében kimerült, jelentette be Cseke Attila fejlesztési miniszter. Szeptember 11-től felfüggesztették a digitális platformot is, amelyen keresztül a helyi önkormányzatok benyújthatták a pénz átutalási kérelmeket. A rendszer csak akkor indulhat újra, ha a program költségvetését további forrásokkal egészíti ki. Azok a kedvezményezettek, amelyekre vonatkozik a 2025-ben elfogadott sürgősségi kormányrendelet, és amelyek már feltöltötték a platformra a helyi vagy megyei tanács határozatát arról, hogy a beruházás becsült értékének 20%-át saját költségvetésből biztosítják, egyelőre nincsenek veszélyben. Az ő esetükben a szükséges összegeket már elkülönítették. Azok az önkormányzatok, amelyek saját forrásból folytatják a munkálatokat, később a finanszírozási szerződések érvényességi idején belül kérhetik az államtól az általuk előfinanszírozott összegek megtérítését. Amennyiben a kormány az év folyamán pótlólagos forrásokat biztosít az Engels-Szaléni program számára, a fejlesztési minisztérium értesíti a kedvezményezetteket és újraindítja a pénz átutalásokat. Új kétszintes parkolóház terve körvonalazódik Csíkszeredában. A Temesvári Sugárút, a Szív utca és a Nagy István festő sétány által határolt, jelenleg kihasználatlan területen. A város most megvalósíthatósági tanulmányt készített a beruházásról. A volt kazánház helyén egy félig süllyesztett, nyitott parkoló épülhetne, az alsó szinten mintegy 110, a felső szinten pedig közel 100 férőhellyel. A beruházás azonban nem csak parkolásról szólna, a területet zöldövezettel, közösségi terekkel és sportpályával is bővítenék. A városvezetés uniós finanszírozásra pályázna, mivel egy ilyen beruházás jelentős költségekkel jár. A megvalósíthatósági tanulmány azt is vizsgálja, hogy a város saját beruházásként meg tudná-e építeni és működtetni a parkolóházat, értesült a Székelyhon. Több mint 1,46 millió leértékben szabott ki bírságokat az Országos Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hatóság augusztusban az élelmiszeripari egységek ellenőrzése során. Összesen 8104 ellenőrzést végeztek malmokban, pékségekben, cukrászdákban, valamint üdítő és alkoholos italokat, illetve más élelmiszereket előállító egységekben. Az ellenőrök 164 bírságot és 103 figyelmeztetést szabtak ki. Többek között a higiéniai körülményeket, a termékek tárolását és nyomon követhetőségét, a címkészést, a működési engedélyeket, a kártevőírtást, valamint az alkalmazottak egészségügyi állapotát és védőfelszerelését ellenőrizték. A hatóságok szerint az ellenőrzések elsődlegesen megelőző és tanácsadó jellegűek, de a jelentős egészségügyi kockázatot jelentő vagy határidőre ki nem javított szabálytalanságokat bírságolják. Fizetett szabadnapot is kérhetnek a hazai munkavállalók bizonyos családi események alkalmával. A szabályok szerint a közalkalmazottak és egyes költségvetési intézmények dolgozói házasságkötés esetén 5, gyermek születése vagy házassága után 3, közeli hozzátartozó halálakor pedig szintén 3 nap fizetett szabadságot kaphatnak. A pontos szabályozás azonban nem minden munkahelyen azonos. A magánszektorban a kollektív szerződés vagy a belső szabályzat határozhatja meg, hogy milyen családi eseményekre és hány napra jár fizetett távollét. Személyes ügyek intézésére pedig fizetés nélküli szabadság is kérhető. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon változóan felhős égbolt mellett száraz napos időjárásra lehet számítani, időközönként azonban a gomoly felhőzet zavarhatja a napsütést. Csíkszeredában 19-20 fokig emelkedik a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: 10 óra múlt 5 perccel, kellemes délelőttöt kívánok mindenkinek. Én Günther Otto vagyok, köszöntöm Önöket a mai Kotyogó egy újabb órájának kezdetén. Amint azt már megszokhatták, Fülig zenéket válogatok össze a következő 60 percre is. Új zenék és slágerek között az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai sorakoznak. Tartsanak velem!

Jó hír Céline Dion rajongóinak, szombat este visszatért a művésznő a párizsi színpadra és megtartotta az elmúlt 6 év első nagyszabású élő koncertjét. A láthatóan meghatódott művésznő a közönség előtt sírt és megköszönte rajongóinak a támogatást, valamint a türelmet, amelyet az alatt az időszak alatt tanúsítottak irányába, amikor is súlyos egészségügyi problémákkal küzdött. A koncerten számos nemzetközi sztár vett részt, köztük Michelle Obama és Oprah Winfrey, Shania Twain country énekesnő, Andreas Deja Disney animátor, illetve Céline Dion három fia és az énekesnő fivére is Párizsba utaztak, hogy támogassák őt. Dion elmondta a nézőinek, hogy betartotta a színpadra való visszatérésére tett ígéretét, és hogy csodálatos, hogy mindannyian együtt lehetünk. A művésznőnél 2022-ben merev személy szindrómát diagnosztizáltak, amely egy ritka autoimmun neurológiai betegség és izommerevséget, valamint fájdalmas görcsöket okozhat. Legutóbbi teljes koncertjére 2020-ban került sor a Courage turné keretében. Azóta csak alkalmi fellépéseken énekelt, többek között a 2024-es Párizsi Olimpiai Játékok megnyitó ünnepségén. A nemrég megrendezett előadás az első a 26 koncertből álló sorozatban, amelyek a jegyek iránti óriási kereslet miatt lettek teljesen kiegészítve.

0: A legszerencsésebb mesehős Csipke Rózsika. De aztán a herceg felébresztette.
1: Kotyogó. Közérdekű hirdetés következik.
2: Többnapos lőgyakorlatot tartanak szeptemberben a csíkszeredai katonai lőtéren. A lakosságot arra kérik, hogy az érintett időszakokban kerüljék a gyakorlótér környékét reggel 8 és éjfél között. A lőgyakorlatokat szeptember 15-16-17-én, 22-én, 23-án, 24-én, illetve 29 és 30-án tartják. Ezekben az időszakokban kerüljék a Legelődomba, Haromerdő, a Széchenypatak és Zsögödfürdő övezetét. Hívja fel a figyelmet a csíkszeredai katonai alakulat.
1: Közérdekű hirdetést hallottak. A napod ritmusa, Fan FM Rádió, Fülig Zene.

Velünk kerek a nap. FM 87,6. Csíkszereda. Velünk kerek a nap. Fun FM. Fülig zene.

0: Elkezdődött az Axiók Dede mániája a Dedemánban.
1: Most nálunk a 10 cm-es vastag alumínium kasírozású Baudemann üveggyapot csak 185 lej tekercsenként, valamint a Baudemann Slate Cloudy Grey dekorációs természetes kő csak 89 lej 99 bani dobozonként. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
2: A román nyelv ismeretén nem csak a vizsgáid múlnak, hanem a jövőbeni boldogulásod is. Románt anyanyelvként beszélő tanáraink kedves, bátorító hozzáállása és az évek alatt kicsiszolt kommunikáció alapú módszertanunk kicsik és nagyobbak számára egyaránt meghozza az áttörést. www.nyelvoktatás.ro
3: Reklámot hallottak!

0: Madonna is a Like a Prayer 3:45 előtt 5 perccel. Azt mondják, hogy van egy jó kis technika, légzés technika, amellyel nagyon-nagyon egyszerűen lehet csökkenteni a szorongást és a stresszt. Egy egyszerű 5 perces légzés technikáról van szó, bizonyára sokan hallottak már róla, de természetesen a folytatásban én is beszámolok róla, ez nem más, mint a fiziológiai sóhaj.
1: Állást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.
2: Precíz vagy? Szereted a rendet a számokban? És van tapasztalatod pénzügy számvitel területén? Csatlakozz a Hárplás csapatához pénzügyi kontroller előkönyvelőként. Amit kínálunk, versenyképes fizetés, ételjegy, stabil munkahely és fejlődési lehetőség. Fényképes önéletrajzodat a hárplást@hárplást.ro címre várjuk, vagy hozd be személyesen székhelyünkre a Hargita utca 69-be.
1: Állást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.

Sebuzi, valamint a Barsang Tipsi 2024-ből 3.4.11 után 2 perccel. Napi 5 perc tudatos légzés is látványosan javíthatja a közérzetet és csökkentheti a szorongást. Erre jutott egy 108 résztvevővel végzett amerikai kutatás. A Stanford Egyetem kutatói egy hónapon keresztül vizsgálták, milyen hatással van a mindennapos 5 perces légző gyakorlat a mentális, valamint a fizikai állapotunkra. Az eredmények szerint a légzés technika legalább olyan hatásosnak bizonyult a hangulat és a szorongás javításában, mint a napi 5 perc mindfulness meditáció, sőt, a légző gyakorlatokat végzők nagyobb javulást tapasztaltak a pozitív hangulatban. 3 különböző módszert is teszteltek, a ciklikus sóhajtás bizonyult a leghatékonyabbnak. Ennél a technikánál a belégzést hosszabb, hangsúlyos kilégzés követi. A kutatók szerint ennek élettani oka is lehet, hiszen a belégzés általában gyorsítja, a kilégzés pedig lassítja a szívverést. A kutatás szerint tehát már napi 5 perc tudatos légzés is segíthet a stressz csökkentésében. A fiziológiás sóhaj éppen ilyen, hiszen egy kettős belégzésből és egy hosszú kilégzésből álló természetes minta. Először veszünk egy normál vagy mélyebb levegőt, majd mielőtt kifújnánk, még egy kisebb hirtelen újabb belégzés következik, végül lassan, hosszan kifújjuk a levegőt, mintha sóhajtanánk. A szervezetet egyébként spontán is használja, naponta többször, különösen alvás közben. A második rövidebb légzés segít újra nyitni azokat az apró léghólyagocskákat, amelyek a normál légzés során részben összeeshetnek. A hosszú légzés pedig, azaz kilégzés, segíthet csökkenteni a fiziológiai izgalmi szintet. A Stanford kutatásában vizsgált ciklikus sóhajtás lényegében ezt a természetes mechanizmust használja tudatosan, egymás után többször megismételve. A kutatók szerint éppen a leghosszabb kilégzés lehet az egyik oka annak, hogy ez a technika különösen hatékonyan csökkentette a stresszt és javította az ember hangulatát.

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Veszélybe kerülhetnek az Engels-Szaléni program víz, csatorna és útépítései, mivel az idei évre elkülönített keret teljes egészében kimerült, jelentette be Cseke Attila fejlesztési miniszter. Szeptember 11-től felfüggesztették a digitális platformot is, amelyen keresztül a helyi önkormányzatok benyújthatták a pénz átutalási kérelmeket. A rendszer csak akkor indulhat újra, ha a program költségvetését további forrásokkal egészítik ki. Azok a kedvezményezettek, amelyekre vonatkozik a 2025-ben elfogadott sürgősségi kormányrendelet, és amelyek már feltöltötték a platformra a helyi vagy megyei tanács határozatát arról, hogy a beruházás becsült értékének 20%-át saját költségvetésből biztosítják, egyelőre nincsenek veszélyben. Az ő esetükben a szükséges összegeket már elkülönítették. Azok az önkormányzatok, amelyek saját forrásból folytatják a munkálatokat, később a finanszírozási szerződések érvényességi idején belül kérhetik az államtól az általuk előfinanszírozott összegek megtérítését. Amennyiben a kormány az év folyamán pótlólagos forrásokat biztosít az Engels-Szaléni program számára, a fejlesztési minisztérium értesíti a kedvezményezetteket és újraindítja a pénz átutalásokat. Új kétszintes parkolóház terve körvonalazódik Csíkszeredában. A Temesvári Sugárút, a Szív utca és a Nagy István festő sétány által határolt, jelenleg kihasználatlan területen. A város most megvalósíthatósági tanulmányt készített a beruházásról. A volt kazánház helyén egy félig süllyesztett, nyitott parkoló épülhetne, az alsó szinten mintegy 110, a felső szinten pedig közel 100 férőhellyel. A beruházás azonban nem csak parkolásról szólna, a területet zöldövezettel, közösségi terekkel és sportpályával is bővítenék. A városvezetés uniós finanszírozásra pályázna, mivel egy ilyen beruházás jelentős költségekkel jár. A megvalósíthatósági tanulmány azt is vizsgálja, hogy a város saját beruházásként meg tudná-e építeni és működtetni a parkolóházat, értesült a Székelyhon. Több mint 1,46 millió leértékben szabott ki bírságokat az Országos Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hatósága augusztusban az élelmiszeripari egységek ellenőrzése során. Összesen 8104 ellenőrzést végeztek malmokban, pékségekben, cukrászdákban, valamint üdítő és alkoholos italokat, illetve más élelmiszereket előállító egységekben. Az ellenőrök 164 bírságot és 103 figyelmeztetést szabtak ki. Többek között a higiéniai körülményeket, a termékek tárolását és nyomon követhetőségét, a címkészést, a működési engedélyeket, a kártevőírtást, valamint az alkalmazottak egészségügyi állapotát és védőfelszerelését ellenőrizték. A hatóságok szerint az ellenőrzések elsődlegesen megelőző és tanácsadó jellegűek, de a jelentős egészségügyi kockázatot jelentő vagy határidőre ki nem javított szabálytalanságokat bírságolják. Fizetett szabadnapot is kérhetnek a hazai munkavállalók bizonyos családi események alkalmával. A szabályok szerint a közalkalmazottak és egyes költségvetési intézmények dolgozói házasságkötés esetén 5, gyermek születése vagy házassága után 3, közeli hozzátartozó halálakor pedig szintén 3 nap fizetett szabadságot kaphatnak. A pontos szabályozás azonban nem minden munkahelyen azonos. A magánszektorban a kollektív szerződés vagy a belső szabályzat határozhatja meg, hogy milyen családi eseményekre és hány napra jár fizetett távollét. Személyes ügyek intézésére pedig fizetés nélküli szabadság is kérhető. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon változóan felhős égbolt mellett száraz napos időjárásra lehet számítani, időközönként azonban a gomoly felhőzet zavarhatja a napsütést. Csíkszeredában 19-20 fokig emelkedik a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: 11 óra múlt 5 perccel, kellemes délelőtöt kívánok mindenkinek. Bújócskázik velünk a nap, bújócskázik. azonban hatása még mindig van. Nem az igazi, de ősben vagyunk. 13 Celsius fokot mérnek jelenleg Csíkszeredában, 19-20 fokig emelkedik a csúcsérték. Ez a mai kotyogó utolsó órája. Ha kedvük van, maradjanak velem a folytatásban is.

0: nálunk a Mikó vár, a Petőfi utca, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

4:12 múlt 2 perccel. Nem szeretem, ahogy az időjárás a mai napon alakul, nem másért, de a napnak mindig jobban örülök, és szeretném, ha ma is sütne. Nyilván ez nem kívánság műsora, hogy én az én fejemben elképzeltem. No de visszatérve a szórakozáshoz, szórakoztatáshoz, egy remek programot ajánlok figyelmükbe. Szeptember 15-e Spider-Man Brand New Day a Csíki moziban ma este 7 órától látható magyar szinkronnal. A dolog pikantériája, hogy a filmet, az évtized eddigi legnagyobb bevételt hozó filmjét 7 hét után letaszították a mozis bevételi listáról. Méghozzá a Trónról a Practical Magic 2, azaz az Átkozott boszorkák második része Nicole Kidman és Sandra Bullock főszereplésével készült romantikus végjáték taszította le, írja a Variety. Az észak-amerikai mozikban a Brand New Day a második helyre csúszott vissza a most véget ért hétvégén 8,6 millió dolláros bevétellel. A Sony és a Marvel új Spider-Man filmje eddig lenyűgöző eredményt produkált. Észak-Amerikában 935 millió dollárt, világszerte pedig 2,4 milliárd dollárt gyűjtött össze. Hétfőn a film a hollywoodi belföldi mozis bevételek történetének legsikeresebb alkotásává vált, megdöntve a 2015-ös Star Wars az ébredő erő rekordját. Utóbbi 936 millió dollárt keresett Észak-Amerikában, inflációval még nem korrigált értéken. A Brand New Day története 4 évvel az előző Spider-Man film eseményei után játszódik, amelyben Tom Holland alakította a címszerepet. A film egyben a filmtörténet harmadik legnagyobb Észak-Amerikában, inflációval még nem korrigált értéken. A Brand New Day története 4 évvel az előző Spider-Man film eseményei után játszódik, amelyben Tom Holland alakította a címszerepet. A film egyben a filmtörténet harmadik legnagyobb bevételű mozifilm.

0: Az átkozott boszorkák második része szeptember 20-án vasárnap délután 4 órától. Mindkettőre vannak páros jegyeim, úgyhogy tessék csak, tessék. Hamarosan indul az első játék a Spider-Man moziért páros belépővel.
1: Állást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.
2: Precíz vagy? Szereted a rendet a számokban? És van tapasztalatod pénzügy számvitel területén? Csatlakozz a Hárplás csapatához pénzügyi kontroller előkönyvelőként. Amit kínálunk, versenyképes fizetés, ételjegy, stabil munkahely és fejlődési lehetőség. Fényképes önéletrajzodat a hárplást@hárplást.ro címre várjuk, vagy hozd be személyesen székhelyünkre a Hargita utca 69-be.
1: Állás keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.

0: Ez az első napunk az egyetemen. Ha! MJ, ne izélj. Most mondd, hogy nem ez életed legboldogabb napja.
1: Nem mondom.
0: Úgy, tudtam.

0: Ali, a nevem Peter Parker. Nem emlékszel rám, de régen ismertük egymást. Valami rossz történt volna, és ahhoz, hogy megakadályozzam, mindenkinek el kellett felejtenie engem. Ugyanis nem csak Peter Parker vagyok, hanem Pókember is.
1: Mi bajod van? Miért gázoltál el?
2: Nem kell rinyálni. Játsszuk így. Te rohadt!
1: Húzz el!
0: És néha a pókembernek

0: nehéz döntést kell hoznia, még ha Peter szíve majd megszakad is. Mi történik velem?
1: De durva!
2: Hamarosan!
1: Elnézést, Dr. Benő! Segítenie kell!
3: Hogy is hívnak téged? Ha mutálódik a DNS-ed, az borzasztóan veszélyes.
2: A pókoknak három életciklusuk van. És a ciklusok között rendkívül sérülékenyek lehetnek. Olyan veszélyez, amire nincs hatásunk. Sőt, nem is látjuk.
4: Nehogy az utamba kerülj.
5: Nem vagy normális.
2: Azoknak a pókoknak, amik túlélik. Ez az egész egyfajta... újjászületés. Pókember. Vadonatúj nap.
6: Szép csokor.
0: Csak egy apró gesztus.
6: Én MJ vagyok.
0: Én meg egy srác a szomszédból.
6: És egész barátságos.
2: Hamarosan a mozikban.
7: Egészen pontosan ma este látható ismét a Csíki moziban, 7 órától magyar szinkronnal. A Pókember egy új nap, 0724860000. Ha jól jön egy páros belépő a ma esti vetítésre, írja meg nekem Pókember nevét. 0724860000. Küldje a helyes választ és vigye a páros belépőt.
2: FM Rádió. Fülig zene. Fan FM Rádió. Bárhol, bármikor. Éterben, online vagy mobilon. Fülig zenék.

0: Elkezdődött az akciók Dédé mániája a Dédémánban. Most nálunk a 85 literes páncertaliska csak 169, valamint a 200 literes páncerbetonkeverő csak 1169 lej. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dédémán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
1: Dakota Security. Több, mint biztonság. Változatos, professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az önrendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági űrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarítószolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg és kárpittisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.ro.
2: Figyelem, figyelem! Először Erdélyben a Magyar Nemzeti Hungária Nagy Cirkusz Budapestről, Csíkszeredán, a Kaufland mögött, új meglepetés produkciókkal, extrán kibővített műsorral, motorozás a halálgömbben, artisták a magas dróton, halálkerék, lézershow, óriás papagájshow és a rapteli vérek szabadidomítása. Előadások szeptember 17-től 20-áig, csütörtökön és pénteken 18 órától, szombaton és vasárnap 15 és 18 órai kezdettel.
3: 100 év? Jól hangzik, de milyen egészségben? Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Mozgás, táplálkozás, képernyő helyett élmények, természet, lelki egyensúly és közösség. Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért. Találkozzon Lakatos Péterrel, Guld Ádámmal, Miklós Edittel, Gönczi Gergővel és további közel 30 előadóval a 3. Aktív Székelyföld konferencián. Szeptember 25-e, Karcfalva, Jégkorong Akadémia. Aktív Székelyföld konferencia. Program és jegyek www.aktivszékelyföld.ro.
4: Reklámot hallottak!

pókember rendes becsületes polgári neve Peter Parker, legalábbis a karakter szerint ő neki a nevét kellett elküldeni mostanáig, annak érdekében, hogy jó esélyekkel induljon megnyerni egy páros belépőt ma este a Csíki moziba. 7 órától ismét látható a Pókember egy új nap magyar szinkronnal. No, nézzük a helyes válaszokat és nyomjuk meg a gombot. Ez megtörtént. Azt mondja, hogy 955. Gratulálok egy újabb nyertesnek, kívánok nagyon-nagyon jó szórakozást, Peter Parker nevével nyerte meg a páros belépőt a ma esti vetítésre 7 órától.

0: Figyelem, figyelem! Először Erdélyben a Magyar Nemzeti Hungária Nagy Cirkusz Budapestről, Csíkszeredán, a Kaufland mögött, új meglepetés produkciókkal, extrán kibővített műsorral, motorozás a halálgömbben, artisták a magas dróton, halálkerék, lézershow, óriás papagájshow és a rapteli vérek szabadidomítása. Előadások szeptember 17-től 20-áig, csütörtökön és pénteken 18 órától, szombaton és vasárnap 15 és 18 órai kezdettel.
1: Ismét játszani hívom önöket, ezúttal a Hungária Nagy Cirkusz, valamint a Fun FM Rádió közös szervezésében, és amit fel tudok ajánlani, az bizony nem más, mint egy páros belépő. Természetesen ki lehet választani az előadást. A kérdésem már egy icipicit bonyolultabb, mint az előző fordulókban, de hogyha figyelmesen végighallgatta az iménti reklámot, akkor tudja a helyes választ. Milyen dátumok között vendégszerepel Csíkszeredában a Hungária Nagy Cirkusz, vagy úgy is kérdezhetném egyszerűbben, mettől meddig tartózkodnak Csíkban az artisták, és természetesen lehet megnézni különböző időpontokban az előadásaikat, tehát kell nekem egy dátum intervallum, és azt helyes válaszként elküldeni a 0724 860 ezres mobil számra.
2: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
3: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Avril Lavigne és az I'm With You. Még itt vagyok önökkel néhány másodpercig, legalábbis addig, amíg kerítünk egy nyertest a Hungária Nagy Cirkusz, valamint a Fun FM Rádió közös játékában. A páros belépőt az viszi el, illetve azok között sorsolom ki, akik elküldték nekem a helyes választ, azaz a Hungária Nagy Cirkusz szeptember 17-e és 20-a között tartózkodik Csíkszeredában, és tart különböző időpontokban előadásokat. Stop! 423-as. A 423 egy újabb nyertes, SMS számának a vége. Gratulálok a feladónak, a válasz feladójának, kívánok nagyon-nagyon jó szórakozást, és természetesen holnap ismét várom önöket, nem csak fülig zenékkel, de jó kis játékokkal is. Én Günther Otto vagyok, köszönöm a figyelmet, találkozzunk holnap is.
1: FM Rádió. Fülig zene.
2: Fülig zene.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Veszélybe kerülhetnek az Engel-Szalini program víz, csatorna és útépítései, mivel az idei évre elkülönített keret teljes egészében kimerült, jelentette be Cseke Attila fejlesztési miniszter. Szeptember 11-től felfüggesztették a digitális platformot is, amelyen keresztül a helyi önkormányzatok benyújthatták a pénz átutalási kérelmeket. A rendszer csak akkor indulhat újra, ha a program költségvetését további forrásokkal egészítik ki. Azok a kedvezményezettek, amelyekre vonatkozik a 2025-ben elfogadott sürgősségi kormányrendelet, és amelyek már feltöltötték a platformra a helyi vagy megyei tanács határozatát arról, hogy a beruházás becsült értékének 20%-át saját költségvetésből biztosítják, egyelőre nincsenek veszélyben. Az ő esetükben a szükséges összegeket már elkülönítették. Azok az önkormányzatok, amelyek saját forrásból folytatják a munkálatokat, később a finanszírozási szerződések érvényességi idején belül kérhetik az államtól az általuk előfinanszírozott összegek megtérítését. Amennyiben a kormány az év folyamán pótlólagos forrásokat biztosít az Engel-Szalini program számára, a fejlesztési minisztérium értesíti a kedvezményezetteket és újraindítja a pénz átutalásokat. Új kétszintes parkolóház terve körvonalazódik Csíkszeredában. A Temesvári Sugár út, a Szív utca és a Nagy István festő sétány által határolt, jelenleg kihasználatlan területen. A város most megvalósíthatósági tanulmányt készített a beruházásról. A volt kazánház helyén egy félig süllyesztett, nyitott parkoló épülhetne, az alsó szinten mintegy 110, a felső szinten pedig közel 100 férőhellyel. A beruházás azonban nem csak parkolásról szólna, a területet zöldövezettel, közösségi terekkel és sportpályával is bővítenék. A városvezetés uniós finanszírozásra pályázna, mivel egy ilyen beruházás jelentős költségekkel jár. A megvalósíthatósági tanulmány azt is vizsgálja, hogy a város saját beruházásként meg tudná-e építeni és működtetni a parkolóházat, értesült a Székelyhon. Több mint 1,46 millió leértékben szabott ki bírságokat az Országos Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hatóság augusztusban az élelmiszeripari egységek ellenőrzése során. Összesen 8104 ellenőrzést végeztek malmokban, pékségekben, cukrászdákban, valamint üdítő és alkoholos italokat, illetve más élelmiszereket előállító egységekben. Az ellenőrök 164 bírságot és 103 figyelmeztetést szabtak ki. Többek között a higiéniai körülményeket, a termékek tárolását és nyomon követhetőségét, a címkészést, a működési engedélyeket, a kártevőírtást, valamint az alkalmazottak egészségügyi állapotát és védőfelszerelését ellenőrizték. A hatóságok szerint az ellenőrzések elsődlegesen megelőző és tanácsadó jellegűek, de a jelentős egészségügyi kockázatot jelentő vagy határidőre ki nem javított szabálytalanságokat bírságolják. Fizetett szabadnapot is kérhetnek a hazai munkavállalók bizonyos családi események alkalmával. A szabályok szerint a közalkalmazottak és egyes költségvetési intézmények dolgozói házasságkötés esetén 5, gyermek születése vagy házassága után 3, közeli hozzátartozó halálakor pedig szintén 3 nap fizetett szabadságot kaphatnak. A pontos szabályozás azonban nem minden munkahelyen azonos. A magánszektorban a kollektív szerződés vagy a belső szabályzat határozhatja meg, hogy milyen családi eseményekre és hány napra jár fizetett távollét. Személyes ügyek intézésére pedig fizetés nélküli szabadság is kérhető. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon változóan felhős égbolt mellett száraz napos időjárásra lehet számítani, időközönként azonban a gomoly felhőzet zavarhatja a napsütést. Csíkszeredában 19-20 fokig emelkedik a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel. Fun FM Rádió.
2: Fun FM Rádió.
0: Bárhol, bármikor.
2: Éterben.
0: Online vagy mobilon. Fülig zenék. Slágerek és napjaink kedvencei változatosan. Bárhol jár.

Füstöltől fülig.

0: Mást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.
1: Precíz vagy? Szereted a rendet a számokban? És van tapasztalatod pénzügy számvitel területén? Csatlakozz a Hárplás csapatához pénzügyi kontroller előkönyvelőként. Amit kínálunk, versenyképes fizetés, ételjegy, stabil munkahely és fejlődési lehetőség. Fényképes önéletrajzodat a hárplást@hárplást.ro címre várjuk, vagy hozd be személyesen székhelyünkre a Hargita utca 69-be.
0: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.

0: A Spektrum román nyelvű érettségi és abszolváló felkészítőit azoknak ajánljuk, akik barátságos román anyanyelvű tanárral készülnének, hogy ne csak a vizsgán, de az életben is elboldoguljanak román nyelven. Személyre szóló tanácsadás a Spektrum Oktatási Központ székhelyén Csíkszereda, Kossuth utca 9, minden hétköznap 9 és 17 óra között. Bővebben www.nyelvoktatás.ro.
1: Figyelem, figyelem! Először Erdélyben a Magyar Nemzeti Hungária Nagy Cirkusz Budapestről, Csíkszeredán, a Kaufland mögött, új meglepetés produkciókkal, extrán kibővített műsorral, motorozás a halálgömbben, artisták a magas dróton, halálkerék, lézershow, óriás papagájshow és a rapteli vérek szabadidomítása. Előadások szeptember 17-től 20-áig, csütörtökön és pénteken 18 órától, szombaton és vasárnap 15 és 18 órai kezdettel.
2: Reklámot hallottak. Don't close your heart.

A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.

csak a legjobbak, csak változatosan, csak a Fun FM-en. 87.6 Csíkszereda.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: A pénzügyminisztérium szeptember 16 és 30-a között is fenntartja a normál gázolaj jövedéki adójának 25%-os csökkentését, közölte kedden a szaktárca. Az intézkedés célja, hogy mérsékelje az üzemanyagárak tovagyűrűző hatását, különösen a szállítási és logisztikai költségekre, ezáltal pedig a fogyasztási cikkek árára. A 25%-os mérséklés 1000 literenként 701,07 lejjel, tonnáként pedig 829,69 lejjel csökkenti az adóterhet. A Frames tanácsadó cég a közel-keleti konfliktus gazdasági hatásait vizsgáló elemzésében figyelmeztet a standard benzinára, átlépheti a 10, a gázolai pedig a 11 lejt a Perzsa-öbölben zajló események miatt. A Romániára gyakorolt hatások már most látszanak az üzemanyagárakban. Az Országos Statisztikai Intézet augusztusi adatai az üzemanyagoknál 17,03, a benzin esetében 25,49, a gázolajnál pedig 34,61%-os éves áremelkedést mutatnak, értesült a MASZOL. Nikus Ordán államfő a héten újra egyeztet a parlamenti pártokkal, ezt követően pedig új miniszterelnök jelöltet nevezne meg. Az elnök szerint olyan szemét kell választani, akinek a legnagyobb esélye van parlamenti többséget kialakítani. Nikus Ordán hangsúlyozta, hogy szeretné elkerülni az előrehozott választásokat, de ezt a lehetőséget már nem lehet teljesen kizárni. Szerinte egy ilyen folyamat akár jövő évig is elhúzódhatna, miközben tovább nőne a politikai bizonytalanság, ezért mielőbb teljes jogkörű kormányra van szükség. Még mindig nincs elfogadott 2026-os költségvetése a Cseferekkel a Tor személyszállító vasúttársaságnak, miközben már 257 nap telt el az esztendőből. A vasúti szakszervezetek szerint a költségvetés jóváhagyása a pénzügyminisztériumban akadt el, és a késlekedés már a közszolgáltatás finanszírozását veszélyezteti. A szükséges források nélkül gondot okozhat az áram- és gázolajvásárlás, a javítások, az anyagköltségek, de akár a bérek kifizetése is. A szakszervezet arra figyelmeztet, ha sürgősen nem rendezik a helyzetet, a vonatok is leállhatnak. 650 millió eurós támogatási program indul Romániában napelemes rendszerek és energiatárolók kiépítésére közintézmények számára. Az önkormányzatok, megyei tanácsok, állami kórházak, egyetemek, egyházak és szociális intézmények a saját energiafogyasztásukat fedező beruházásokra pályázhatnak. Az egyik programra 500, a másikra 150 millió eurót különítettek el. A támogatás az elszámolható költségek akár 100%-át is fedezheti, kedvezményezetként akár 10 millió euróig. A pályázatok a szeptember 28-ától lehet benyújtani az AFIR rendszeren keresztül. A cél, hogy a közintézmények csökkentsék energiaköltségeiket és hatékonyabban használják a megújuló energiát. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint a délután folyamán változóan felhős égbolt mellett marad a száraz, helyenként napos időjárás, a gomoly felhőzet azonban folyamatosan zavarja a napsütést. 16 fokot mérnek Csíkszeredában, 19-20 fokig emelkedik a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Tele
0: fülig zenékkel. Fun FM Rádió.

0: Közérdekű hirdetés következik.
1: Többnapos lőgyakorlatot tartanak szeptemberben a csíkszeredai katonai lőtéren. A lakosságot arra kérik, hogy az érintett időszakokban kerüljék a gyakorlótér környékét reggel 8 és éjfél között. A lőgyakorlatokat szeptember 15-16-17-én, 22-én, 23-án, 24-én, illetve 29 és 30-án tartják. Ezekben az időszakokban kerüljék a Legelődomb, a Haromerdő, a Széchenypatak és Zsögödfürdő övezetét. Hívja fel a figyelmet a csíkszeredai katonai alakulat.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.
2: A napod ritmusa. Fun FM Rádió. Fülig zene.
3: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a karriert, a Fun FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.
4: Precíz vagy? Szereted a rendet a számokban? És van tapasztalatod pénzügy számvitel területén? Csatlakozz a Hárplás csapatához pénzügyi kontroller előkönyvelőként. Amit kínálunk, versenyképes fizetés, ételjegy, stabil munkahely és fejlődési lehetőség. Fényképes önéletrajzodat a hárplást@hárplást.ro címre várjuk, vagy hozd be személyesen székhelyünkre a Hargita utca 69-be.
3: Állás keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a karriert, a Fun FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: A pénzügyminisztérium szeptember 16 és 30-a között is fenntartja a normál gázolaj jövedéki adójának 25%-os csökkentését, közölte kedden a szaktárca. Az intézkedés célja, hogy mérsékelje az üzemanyagárak tovább gyűrűző hatását, különösen a szállítási és logisztikai költségekre, ezáltal pedig a fogyasztási cikkek árára. A 25%-os mérséklés 1000 literenként 701,07 lejjel, tonnáként pedig 829,69 lejjel csökkenti az adóterhet. A Frames tanácsadó cég a közel-keleti konfliktus gazdasági hatásait vizsgáló elemzésében figyelmeztet a standard benzinára, átlépheti a 10, a gázolai pedig a 11 lejt a Perzsa-öbölben zajló események miatt. A Romániára gyakorolt hatások már most látszanak az üzemanyagárakban. Az Országos Statisztikai Intézet augusztusi adatai az üzemanyagoknál 17,03, a benzin esetében 25,49, a gázolajnál pedig 34,61%-os éves áremelkedést mutatnak, értesült a MASZ-ról. Nikus Ordán államfő a héten újra egyeztet a parlamenti pártokkal, ezt követően pedig új miniszterelnök jelöltet nevezne meg. Az elnök szerint olyan szemét kell választani, akinek a legnagyobb esélye van parlamenti többséget kialakítani. Nikus Ordán hangsúlyozta, hogy szeretné elkerülni az előrehozott választásokat, de ezt a lehetőséget már nem lehet teljesen kizárni. Szerinte egy ilyen folyamat akár jövő évig is elhúzódhatna, miközben tovább nőne a politikai bizonytalanság, ezért mielőbb teljes jogkörű kormányra van szükség. Még mindig nincs elfogadott 2026-os költségvetése a Cseferekkel a Tor személyszállító vasúttársaságnak, miközben már 257 nap telt el az esztendőből. A vasúti szakszervezetek szerint a költségvetés jóváhagyása a pénzügyminisztériumban akadt el, és a késlekedés már a közszolgáltatás finanszírozását veszélyezteti. A szükséges források nélkül gondot okozhat az áram- és gázolajvásárlás, a javítások, az anyagköltségek, de akár a bérek kifizetése is. A szakszervezet arra figyelmeztet, ha sürgősen nem rendezik a helyzetet, a vonatok is leállhatnak. 650 millió eurós támogatási program indul Romániában napelemes rendszerek és energiatárolók kiépítésére közintézmények számára. Az önkormányzatok, megyei tanácsok, állami kórházak, egyetemek, egyházak és szociális intézmények a saját energiafogyasztásokat fedező beruházásokra pályázhatnak. Az egyik programra 500, a másikra 150 millió eurót különítettek el. A támogatás az elszámolható költségek akár 100%-át is fedezheti, kedvezményezetként akár 10 millió euróig. A pályázatokat szeptember 28-ától lehet benyújtani az AFIR rendszeren keresztül. A cél, hogy a közintézmények csökkentsék energiaköltségeiket és hatékonyabban használják a megújuló energiát. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint a délután folyamán változóan felhős égbolt mellett marad a száraz, helyenként napos időjárás, a gomoly felhőzet azonban folyamatosan zavarja a napsütést. 16 fokot mérnek Csíkszeredában, 19-20 fokig emelkedik a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.

0: A mesterséges intelligencia korában egyre fontosabb a hiteles tudás átadása. Ha szeretnéd a saját szakterületed tudását szakképzéseken vagy ismeretterjesztő előadásokon kamatoztatni, a Spektrumnál elsajátíthatod a képzési módszertan alapjait, és minisztérium által akkreditált képződiplomát szerezhetsz. Hamarosan induló formátor képzésünkre felsőfokú diplomával rendelkezőket várunk. Spektrum Oktatási Központ. www.nyelvoktatás.ro 07 45 45 45 48.
1: Figyelem, figyelem! Először Erdélyben a Magyar Nemzeti Hungária Nagy Cirkusz Budapestről, Csíkszeredán, a Kaufland mögött, új meglepetés produkciókkal, extrán kibővített műsorral, motorozás a halálgömbben, artisták a magas dróton, halálkerék, lézershow, óriás papagájshow és arab teli vérek szabadidomítása. Előadások szeptember 17-től 20-áig, csütörtökön és pénteken 18 órától, szombaton és vasárnap 15 és 18 órai kezdettel.
2: 100 év? Jól hangzik. De milyen egészségben? Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Mozgás, táplálkozás, képernyő helyett élmények, természet, lelki egyensúly és közösség. Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért. Találkozzon Lakatos Péterrel, Guld Ádámmal, Miklós Edittel, Gönczi Gergővel és további közel 30 előadóval a 3. Aktív Székelyföld konferencián. Szeptember 25-e, Karcfalva, Jégkorong Akadémia. Aktív Székelyföld konferencia. Program és jegyek www.aktivszékelyföld.ro.
3: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

0: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM.
1: Csíki vagy, ha hallgatod.

0: Ha a zenei változatosságra vágy,
1: jó helyen jársz!
2: Sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok, ez itt a legújabb dal.
3: Csak nyomtam, nyomtam, nyomtam a gáz, mégis elillantál.
2: Sziasztok, Radics Gigi vagyok, és itt is hallhatjátok a legújabb slágeremet.
0: Keres. Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.
4: Precíz vagy? Szereted a rendet a számokban? És van tapasztalatod pénzügy számvitel területén? Csatlakozz a Hárplás csapatához pénzügyi kontroller előkönyvelőként. Amit kínálunk, versenyképes fizetés, ételjegy, stabil munkahely és fejlődési lehetőség. Fényképes önéletrajzodat a hárplászt@hárplászt.ro címre várjuk, vagy hozd be személyesen székhelyünkre a Hargita utca 69-be.
0: Állás keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Két ember megsérült egy gázrobbanásban kedden Csíkmindszenten egy húsfeldolgozó üzem füstölőjében. A Hargita megyei katasztrófavédelem szerint a felgyülemlett gázok okozták a robbanást, amelyet nem követett tűz. Egy 63 éves férfi testfelületének mintegy 40%-án, egy 36 éves férfi pedig mintegy 10%-án szenvedett égési sérüléseket. Mindkettőjüket a Csíkszeredai megyei sürgősségi kórházba szállították. Nem lépne szövetségre szélsőséges pártokkal az RMDSZ az új román kormány megalakításakor, jelentette ki Csoma Botond, az RMDSZ képviselőházi frakció vezetője, egy nappal az államfővel tervezett egyeztetések előtt. Csoma Botond szerint ez az RMDSZ egyetlen vörös vonala, nem támogatnak olyan kormányt, amelynek beiktatásához az SOS Románia vagy más szélsőséges alakulatok szavazataira lenne szükség. A politikus ugyanakkor úgy fogalmazott, egy PESZEDE vezette kormányt elvileg támogatnának, de csak akkor, ha az nem függ a szélsőséges pártok voksaitól. Az RMDSZ vezetője szerint a szociáldemokratákkal való közös kormányzás azért is lenne nehéz, mert a PESZEDE bontotta fel a korábbi koalíciót, és később az AUR-ral együtt bizalmatlansági indítványt is benyújtott. Az előrehozott választások lehetőségét Csoma Botond nem zárta ki, de úgy véli, azok nem oldanák meg a politikai válság alapvető problémáját. Az államfő Nikus Ordán szerdán egyeztet a pártokkal a leendő miniszterelnök személyéről, és várhatóan meg is nevezi kormányalakítással megbízott jelöltjét. A pénzügyminisztérium szeptember 16-a és 30-a között is fenntartja a normál gázolaj jövedéki adójának 25%-os csökkentését, közölte kedden a szaktárca. Az intézkedés célja, hogy mérsékelje az üzemanyagárak tovább gyűrűző hatását, különösen a szállítási és logisztikai költségekre, ezáltal pedig a fogyasztási cikkek árára. A 25%-os mérséklés 1000 literenként 701,07 lejjel, tonnánként pedig 829,69 lejjel csökkenti az adóterhet. A Frames tanácsadó cég a közel-keleti konfliktus gazdasági hatásait vizsgáló elemzésében arra figyelmeztetett, hogy a standard benzinára átlépheti a 10 lejt, a gázolai pedig a 11 lejt is elérheti a következő napokban a Perzsa öbölben zajló események miatt. A Romániára gyakorolt hatások már most látszanak az üzemanyagárakon. Az Országos Statisztikai Intézet augusztusi adatai az üzemanyagoknál 17,03, a benzin esetében 25,49, a gázolajnál pedig 34,61%-os éves áremelkedést mutatnak, írja a Masszol. Még mindig nincs elfogadott 2026-os költségvetése a Csefer-Ekalatorj személyszállító vasúttársaságnak, miközben már 257 nap telt el az évből. A vasúti szakszervezetek szerint a költségvetés jóváhagyása a pénzügyminisztériumban akadt el, és a késlekedés már a közszolgáltatás finanszírozását veszélyezteti. A szükséges források nélkül gondot okozhat az áram és gázolaj vásárlás, a javítások, az anyagköltségek, de akár a bérek kifizetése is. A szakszervezet figyelmeztet, ha sürgősen nem rendezik a helyzetet, a vonatok is leállhatnak. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben a délután folyamán marad a változóan felhős égbolt mellett a többnyire borongós, de a továbbiakban is száraz időjárás. Csíkszeredában 20 Celsius fokot mérnek. A holnapi nap folyamán javarészt tiszta égbolt mellett száraz napos időjárás várható, valamelyest emelkedhetnek az átlag nappali hőmérsékleti értékek is. A reggeli órákban azonban a hőmérséklet 6 fokra csökkenhet, a csúcsérték 21-23 foknál nem emelkedik magasabbra.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Tele
0: fülig zenékkel. Fan FM Rádió.

0: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Pápfájdalom? Aduden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer. Olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót.
1: Dakota Security. Több mint biztonság. Változatos, professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az ön rendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági űrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarítószolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg és kárpittisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.ro.
2: A YouGov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidl-ben a házszabokán darabja 3 lej 49 bani, és a hazai karfiol kilója 7 lej 99 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
3: Figyelem, figyelem! Először Erdélyben a Magyar Nemzeti Hungária Nagy Cirkusz Budapestről. Csíkszeredán a Kaufland mögött. Új meglepetés produkciókkal. Extrán kibővített műsorral. Motorozás a halálgömbben. Artisták a magas dróton. Halálkerék. Lézershow. Óriás papagájshow. És a rapteli vérek szabadidomítása. Előadások szeptember 17-től 20-áig. Csütörtökön és pénteken 18 órától. Szombaton és vasárnap 15 és 18 órai kezdettel.
4: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

0: Közérdekű hirdetés következik.
1: Többnapos lőgyakorlatot tartanak szeptemberben a csíkszeredai katonai lőtéren. A lakosságot arra kérik, hogy az érintett időszakokban kerüljék a gyakorlótér környékét reggel 8 és éjfél között. A lőgyakorlatokat szeptember 15-16-17-én, 22-én, 23-án, 24-én, illetve 29 és 30-án tartják. Ezekben az időszakokban kerüljék a Legelődomb, a Haromerdő, a Széchenypatak és Zsögödfürdő övezetét. Hívja fel a figyelmet a csíkszeredai katonai alakulat.
0: Közérdekű hirdetést hallottak. A napod ritmusa. Fun FM Rádió. Fülig zene. Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a karriert a Fun FM Rádió.
1: A csíkszeredai katonai alakulat.
0: Közérdekű hirdetést hallottak. A napod ritmusa. Fun FM Rádió. Fülig zene. Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a karriert a Fun FM Rádió állásbőrze rovatát,

0: Fényképes önéletrajzodat a hárplászt@hárplászt.ru címre várjuk, vagy hozd be személyesen székhelyünkre a Hargita utca 69-be.
1: Állást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fan FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Két ember megsérült egy gázrobbanásban kedden Csíkmincenten egy húsfeldolgozó üzem füstölőjében. A Hargit megyei katasztrófavédelem szerint a felgyülemlett gázok okozták a robbanást, amelyet nem követett tűz. Egy 63 éves férfi testfelületének mintegy 40%-án, egy 36 éves férfi pedig mintegy 10%-án szenvedett égési sérüléseket. Mindkettőjüket a Csíkszeredai megyei sürgősségi kórházba szállították. Nem lépne szövetségre szélsőséges pártokkal az RMDSZ az új román kormány megalakításakor, jelentette ki Csoma Botond, az RMDSZ képviselőházi frakció vezetője egy nappal az államfővel tervezett egyeztetések előtt. Csoma Botond szerint ez az RMDSZ egyetlen vörös vonala, nem támogatnak olyan kormányt, amelynek beiktatásához az SOS Románia vagy más szélsőséges alakulatok szavazataira lenne szükség. A politikus ugyanakkor úgy fogalmazott, egy PESZEDE vezette kormányt elvileg támogatnának, de csak akkor, ha az nem függ a szélsőséges pártok voksaitól. Az RMDSZ vezetője szerint a szociáldemokratákkal való közös kormányzás azért is lenne nehéz, mert a PESZEDE bontotta fel a korábbi koalíciót, és később az AUR-ral együtt bizalmatlansági indítványt is benyújtott. Az előrehozott választások lehetőségét Csoma Botond nem zárta ki, de úgy véli, azok nem oldanák meg a politikai válság alapvető problémáját. Az államfő Nikus Ordán szerdán egyeztet a pártokkal a leendő miniszterelnök személyéről, és várhatóan meg is nevezi kormányalakítással megbízott jelöltjét. A pénzügyminisztérium szeptember 16-a és 30-a között is fenntartja a normál gázolaj jövedéki adójának 25%-os csökkentését, közölte kedden a szaktárca. Az intézkedés célja, hogy mérsékelje az üzemanyagárak tovább gyűrűző hatását, különösen a szállítási és logisztikai költségekre, ezáltal pedig a fogyasztási cikkek árára. A 25%-os mérséklés 1000 literenként 701,07 lejjel, tonnánként pedig 829,69 lejjel csökkenti az adóterhet. A Frames tanácsadó cég a közel-keleti konfliktus gazdasági hatásait vizsgáló elemzésében arra figyelmeztetett, hogy a standard benzin ára átlépheti a 10 lejt, a gázolai pedig a 11 lejt is elérheti a következő napokban a Perzsa-öbölben zajló események miatt. A Romániára gyakorolt hatások már most látszanak az üzemanyagárakon. Az Országos Statisztikai Intézet augusztusi adatai az üzemanyagoknál 17,03, a benzin esetében 25,49, a gázolajnál pedig 34,61%-os éves áremelkedést mutatnak, írja a Masszol. Még mindig nincs elfogadott 2026-os költségvetése a Csefer-Ekalatorj személyszállító vasúttársaságnak, miközben már 257 nap telt el az évből. A vasúti szakszervezetek szerint a költségvetés jóváhagyása a pénzügyminisztériumban akadt el, és a késlekedés már a közszolgáltatás finanszírozását veszélyezteti. A szükséges források nélkül gondot okozhat az áram és gázolaj vásárlás, a javítások, az anyagköltségek, de akár a bérek kifizetése is. A szakszervezet figyelmeztet, ha sürgősen nem rendezik a helyzetet, a vonatok is leállhatnak. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben a délután folyamán marad a változóan felhős égbolt mellett a többnyire borongós, de a továbbiakban is száraz időjárás. Csíkszeredában 20 Celsius fokot mérnek. A holnapi nap folyamán javarészt tiszta égbolt mellett száraz napos időjárás várható, valamelyest emelkedhetnek az átlag nappali hőmérsékleti értékek is. A reggeli órákban azonban a hőmérséklet 6 fokra csökkenhet, a csúcsérték 21-23 foknál nem emelkedik magasabbra.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Tele
0: fülig zenékkel.
2: Fun
0: FM Rádió.
3: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek. Az aktuális kedvencek közül.
0: Fülig zene.

0: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz, kérjük olvas el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
1: A Fortifikát Forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Fortifikát Forti.
2: 100 év. Jól hangzik. De milyen egészségben? Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Mozgás, táplálkozás, képernyő helyett élmények, természet, lelki egyensúly és közösség. Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért. Találkozzon Lakatos Péterrel, Guld Ádámmal, Miklós Edittel, Gönczi Gergővel és további közel 30 előadóval a 3. Aktív Székelyföld konferencián. Szeptember 25-e, Karcfalva, Jégkorong Akadémia. Aktív Székelyföld konferencia. Program és jegyek www.aktivszékelyföld.ro.
3: Hány jó üzleti lehetőség marad el csak azért, mert az alkalmazottak nem beszélnek jól románul? Itt az idő, hogy a munkatársai szintet lépjenek velünk. A Spektrum Oktatási Központ céges román kommunikációs képzést indít. Román anyanyelvű, szakképzett tanárokkal, rugalmas órarenddel. A kezdőknek bátorságot és szilárd alapokat adunk. A haladóknak profi, magabiztos nyelvtudást. Kis csoport, valós helyzetek. 30 év tapasztalat, bevált céges referenciák. Beszéljen minden alkalmazottja végre magabiztosan románul. Ingyenes szintfelmérés www.nyelvoktatás.ro. Kérje személyre szóló ajánlatunkat a 07 45 45 45 48-as telefonszámon.
4: Reklámot hallottak.

0: ha zenei változatosságra vágysz,
1: jó helyen jársz.
0: FM 87.6.
2: Még egy tánc, utolsó édes fájdalom.
1: FM.
0: Fülig zene.

0: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.
1: Precíz vagy? Szereted a rendet a számokban? És van tapasztalatod pénzügy számvitel területén? Csatlakozz a Hárplás csapatához pénzügyi kontroller előkönyvelőként. Amit kínálunk, versenyképes fizetés, ételjegy, stabil munkahely és fejlődési lehetőség. Fényképes önéletrajzodat a hárplászt@hárplászt.ro címre várjuk, vagy hozd be személyesen székhelyünkre a Hargita utca 69-be.
0: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.

0: Dakota Security. Több mint biztonság. Változatos, professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az önrendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági űrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarító szolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg és kárpit tisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.ro.
1: Figyelem, figyelem! Először Erdélyben a Magyar Nemzeti Hungária Nagy Cirkusz Budapestről, Csíkszeredán, a Kaufland mögött, új meglepetés produkciókkal, extrán kibővített műsorral, motorozás a halálgömbben, artisták a magas dróton, halálkerék, lézershow, óriás papagájshow és arab teli vérek szabadidomítása. Előadások szeptember 17-től 20-áig, csütörtökön és pénteken 18 órától, szombaton és vasárnap 15 és 18 órai kezdettel.
2: Reklámot hallottak.

0: csak a legjobbak.
1: Csak a legjobbak.
0: Csak változatosan.
1: Változatosan.
0: Csak a Fun FM-en. 87.6.
1: Csíkszereda.

Nudiszkó egy órában. Klasszikus alapok mai hangzással. A legjobbak, a legnagyobbak, a legismertebbek újra keverve. Nudiszkó a Fun FM-en. Fun FM. Number one hit music station.

0: Fülig zene, fülig mosoly. Fun FM rádió. Fun FM. Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Két ember megsérült egy gázrobbanásban kedden Csíkmindszenten egy húsfeldolgozó üzem füstölőjében. A Hargita megyei katasztrófavédelem szerint a felgyülemlett gázok okozták a robbanást, amelyet nem követett tűz. Egy 63 éves férfi testfelületének mintegy 40%-án, egy 36 éves férfi pedig mintegy 10%-án szenvedett égési sérüléseket. Mindkettőjüket a Csíkszeredai megyei sürgősségi kórházba szállították. Nem lépne szövetségre szélsőséges pártokkal az RMDSZ az új román kormány megalakításakor, jelentette ki Csoma Botond, az RMDSZ képviselőházi frakció vezetője, egy nappal az államfővel tervezett egyeztetések előtt. Csoma Botond szerint ez az RMDSZ egyetlen vörös vonala, nem támogatnak olyan kormányt, amelynek beiktatásához az SOS Románia vagy más szélsőséges alakulatok szavazataira lenne szükség. A politikus ugyanakkor úgy fogalmazott, egy PESZEDE vezette kormányt elvileg támogatnának, de csak akkor, ha az nem függ a szélsőséges pártok voksaitól. Az RMDSZ vezetője szerint a szociáldemokratákkal való közös kormányzás azért is lenne nehéz, mert a PESZEDE bontotta fel a korábbi koalíciót, és később az AUR-ral együtt bizalmatlansági indítványt is benyújtott. Az előrehozott választások lehetőségét Csoma Botond nem zárta ki, de úgy véli, azok nem oldanák meg a politikai válság alapvető problémáját. Az államfő Nikus Ordán szerdán egyeztet a pártokkal a leendő miniszterelnök személyéről, és várhatóan meg is nevezi kormányalakítással megbízott jelöltjét. A pénzügyminisztérium szeptember 16-a és 30-a között is fenntartja a normál gázolaj jövedéki adójának 25%-os csökkentését, közölte kedden a szaktárca. Az intézkedés célja, hogy mérsékelje az üzemanyagárak tovább gyűrűző hatását, különösen a szállítási és logisztikai költségekre, ezáltal pedig a fogyasztási cikkek árára. A 25%-os mérséklés 1000 literenként 701,07 lejjel, tonnánként pedig 829,69 lejjel csökkenti az adóterhet. A Frames tanácsadó cég a közel-keleti konfliktus gazdasági hatásait vizsgáló elemzésében arra figyelmeztetett, hogy a standard benzin ára átlépheti a 10 lejt, a gázolai pedig a 11 lejt is elérheti a következő napokban a Perzsa-öbölben zajló események miatt. A Romániára gyakorolt hatások már most látszanak az üzemanyagárakon. Az Országos Statisztikai Intézet augusztusi adatai az üzemanyagoknál 17,03, a benzin esetében 25,49, a gázolajnál pedig 34,61%-os éves áremelkedést mutatnak, írja a Masszol. Még mindig nincs elfogadott 2026-os költségvetése a Csefer-Ekalatorj személyszállító vasúttársaságnak, miközben már 257 nap telt el az évből. A vasúti szakszervezetek szerint a költségvetés jóváhagyása a pénzügyminisztériumban akadt el, és a késlekedés már a közszolgáltatás finanszírozását veszélyezteti. A szükséges források nélkül gondot okozhat az áram és gázolaj vásárlás, a javítások, az anyagköltségek, de akár a bérek kifizetése is. A szakszervezet figyelmeztet, ha sürgősen nem rendezik a helyzetet, a vonatok is leállhatnak. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben a délután folyamán marad a változóan felhős égbolt mellett a többnyire borongós, de a továbbiakban is száraz időjárás. Csíkszeredában 20 Celsius fokot mérnek. A holnapi nap folyamán javarészt tiszta égbolt mellett száraz napos időjárás várható, valamelyest emelkedhetnek az átlag nappali hőmérsékleti értékek is. A reggeli órákban azonban a hőmérséklet 6 fokra csökkenhet, a csúcsérték 21-23 foknál nem emelkedik magasabbra.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Tele
0: Fülig zenékkel.
2: Fun FM Rádió.
0: Fun FM Rádió.

Fűtől fülig Fan FM. FM 87.6.

0: Állást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier.
1: Precíz vagy? Szereted a rendet a számokban? És van tapasztalatod pénzügy számvitel területén? Csatlakozz a Hárplás csapatához pénzügyi kontroller előkönyvelőként. Amit kínálunk, versenyképes fizetés, ételjegy, stabil munkahely és fejlődési lehetőség. Fényképes önéletrajzodat a hárplászt@hárplászt.ru címre várjuk, vagy hozd be személyesen székhelyünkre a Hargita utca 69-be.
0: Állást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier.

0: Nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

Nudiszkó egy órában. Klasszikus alapok mai hangzással. A legjobbak, a legnagyobbak, a legismertebbek újra keverve. Nudiszkó a Fun FM-en. Fun FM. Number one hit music station.

0: Közérdekű hirdetés következik.
1: Többnapos lőgyakorlatot tartanak szeptemberben a csíkszeredai katonai lőtéren. A lakosságot arra kérik, hogy az érintett időszakokban kerüljék a gyakorlótér környékét reggel 8 és éjfél között. A lőgyakorlatokat szeptember 15-16-17-én, 22-én, 23-án, 24-én, illetve 29 és 30-án tartják. Ezekben az időszakokban kerüljék a legelődomb, a Haromerdő, a Széchenypatak és Zsögödfürdő övezetét. Hívja fel a figyelmet a csíkszeredai katonai alakulat.
0: Közérdekű hirdetést hallottak. A napod ritmusa. Fun FM Rádió. Fülig zene. Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a karriert, a Fun FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.
2: Precíz vagy? Szereted a rendet a számokban? És van tapasztalatod pénzügy számvitel területén? Csatlakozz a Hárplász csapatához pénzügyi kontroller előkönyvelőként. Amit kínálunk, versenyképes fizetés, ételjegy, stabil munkahely és fejlődési lehetőség. Fényképes önéletrajzodat a hárplászt@hárplászt.ro címre várjuk, vagy hozd be személyesen székhelyünkre a Hargita utca 69-be.
0: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a karriert, a Fun FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.
3: Mindent a fülnek. Fun FM 87.6 Csíkszereda.

0: Klik zene, mosoly az arcon. A 87,6-on.
1: Nudiszkó egy órában. Klasszikus alapok mai hangzással. A legjobbak, a legnagyobbak, a legismertebbek újra keverve. Nudiszkó a Fun FM-en. Fun FM. Number one hit music station.

0: Nálunk a Mikó vár. A Petőfi utca. A Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Fülig zene, fülig magyar. Ez a magyar zenék órája.
1: Borús az éj, és lassan érzem, fejem fölött nem látszik az ég sem.

0: Fülig zene, fülig magyar, ez a magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM, fülig zene.
2: Közérdekű hirdetés következik.
3: Többnapos lőgyakorlatot tartanak szeptemberben a csíkszeredai katonai lőtéren. A lakosságot arra kérik, hogy az érintett időszakokban kerüljék a gyakorlótér környékét reggel 8 és éjfél között. A lőgyakorlatokat szeptember 15-16-17-én, 22-én, 23-án, 24-én, illetve 29 és 30-án tartják. Ezekben az időszakokban kerüljék a Legelődomb, a Haromerdő, a Széchenypatak és Zsögödfürdő övezetét. Hívja fel a figyelmet a csíkszeredai katonai alakulat.
2: Közérdekű hirdetést hallottak.
0: A napod ritmusa. Fan FM Rádió. Fülig zene.

Nudiszkó egy órában. Klasszikus alapok mai hangzással. A legjobbak, a legnagyobbak, a legismertebbek újra keverve. Nudiszkó a Fun FM-en. Fun FM. Number one hit music station.

Nudiszkó egy órában. Klasszikus alapok mai hangzással. A legjobbak, a legnagyobbak, a legismertebbek újra keverve. Nudiszkó a Fun FM-en. Fun FM. Number one hit music station.

0: A legjobbak, a legnagyobbak, a legismertebbek újra keverve. Nudiszkó a Fun FM-en. Nudiszkó a Fun FM-en.
1: I find myself wondering, looking.

Nudiszkó egy órában. Klasszikus alapok mai hangzással. A legjobbak, a legnagyobbak, a legismertebbek újra keverve. Nudiszkó a Fun FM-en. Fun FM. Number one hit music station.

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

Velünk kerek a nap. FM 87,6. Csíkszereda. Velünk kerek a nap. Fun FM. Fülig zene.

0: Fun FM rádió.
1: Bárhol, bármikor.
0: Éterben,
1: online vagy mobilon. Fülig zenék. Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Bárhol jár. Változatosan.

A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.

az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Fun FM Rádió. Fülix Zene.

0: szólunk a kocsiban, az irodában és a szívedben. Fun FM, Csíkszered a saját hangja.
1: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek közül.
2: Fülig zene!

0: FM Rádió. Fülig zene.
1: Fülig zene.
2: FM 87.6. Csíkszereda.
1: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek. Az aktuális kedvencek közül.
0: Fülig zene.
1: Fan FM Rádió.

Ébredj velünk! Friss ütemek, forró slágerek és a legjobb kedv. Ez a Fun FM Rádió. Fülig zene.

Csak a legjobbak, csak változatosan, csak a Fun FM-en. 87.6 Csíkszereda.

0: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.
1: Csíki vagy, ha hallgatod.
2: Cover my tracks, I can't bear.

0: Na, listen!
1: Reggel felráz, délben szórakoztat, este megadja a ritmust. FM 87.6 Csíkszereda, Fun FM Rádió, Fülig Zene.

0: Fülig zene. Fülig mosoly. Fülig rádió. Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei.
1: Megállás nélkül.
0: Fülig zene.
1: Fan FM. Fülig zene. Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek. Az aktuális kedvencek közül.
0: Fülig zene.
1: Fan FM rádió.

0: Csak a legjobbak.
1: Csak a legjobbak.
0: Csak változatosan.
1: Változatosan.
0: Csak a Fun FM-en. 87.6
1: Csíkszereda.

0: Nálunk a Hargita hegy, a Nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

az elmúlt évtizedek válogatott slágerei. És napjaink kedvencei, mert a hallgatóink a legjobb.

0: Mindent a fülnek. FM 87.6 Csíkszereda. Fan FM.
1: Ó, bárcsak még egyszer ide bújnál. Kerülöm az ágyat, mert álmomban csak eszembe jutnál. Nem találtad bennem, amit kerestél. Szedd a lábad, szerettem, hogy szerettem.

Ébredj a várossal! Friss ütemek, forró slágerek és a legjobb kedv. Ez a Fun FM Rádió. Szólunk a kocsiban, az irodában és a szívedben. FM 87,6. Csíkszered a saját hangja.